0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Ez a Magyar Hírmagazin. A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti hírmagazinunkban először szó lesz a vízbefulladás megelőzésének napja kapcsán, olyan dolgokról, amelyre érdemes figyelni tavak vagy fürdőhelyek látogatásának alkalmával. De hallhatnak majd a burgenlandi turizmus legfrissebb számairól, és górcső alá vesszük a bécsi közlekedést is. Tartsanak velem, azonnal kezdünk! A vízpart a nyár egyik legbiztonságosabbnak hitt terepe, mégis itt történik sok olyan baleset, amely néhány egyszerű lépéssel megelőzhető lenne. Ma, július 25-én van a vízbefulladás megelőzésének napja, amelyet az ENSZ közgyűlése hívott életbe néhány évvel ezelőtt. Ez a nap arra emlékeztet, hogy fontos ismerni a természetes vizek veszélyeit és az alapvető mentési szabályokat is. Az ENSZ szerint ugyanis a vízbefulladás globálisan az egyik vezető halál ok a fiatalok korosztályában. A mai nap alkalmából elbeszélgettünk Solmeyer Kingával, aki a Neufelder See lajtaújfalújtó vízimentőknél dolgozik. Ő először is arra emlékeztet minket, hogy milyen fontos a prevenció.
2: Hát alapvetően a prevenció mindenképpen az elsődleges, mert nem érezzük magunkat biztonságban a vízben, akkor nem menjünk a vízbe. Hogyha meg azt látjuk, hogy valaki segítségre szorul, és itt nagyon-nagyon fontos az, hogy az illető valószínűleg nem fog csapkodni, mert nem fog kiabálni, mert erre általában, akik bajban vannak a vízben, nem kétesek, hanem azt látjuk rajtuk, hogy üveges tekintettel néz vissza, és hogy csak a feje ki van a vízből, akkor kell közbelépni, mindenképpen hívjunk segítséget, egy mentővet, vagy bármilyen segítő lehetőséget, bóját dobjunk be segíteni, és mi magunk is csak akkor menjünk bele a vízbe, hogyha biztosan tudunk úszni.
1: Mire kell különösen figyelni, mielőtt idegen, természetes vízbe megyünk úszni?
2: Hát, hogyha megérkezünk egy vízpartra azzal a célra, hogy szeretnénk fürödni, akkor először is nézzünk körbe. Hogyha egy úszásra megengedett területen vagyunk, akkor valószínűleg lesznek utasítások kitéve. Ezeket mindenképpen nézzük meg. Lehet, hogy itt az utasítás az pont az, hogy fürödni tilos. Ezeket azért nagyon fontos figyelembe venni, mert ezek bármilyen veszélyt jelölhetnek a vízbe. Jelölhetik azt, hogy a víz nem tiszta, jelölhetik azt, hogy a vízben esetleg vannak olyan dolgok, amik sérüléseket okoznak, de mindig ez az első, hogy nézzük meg ezeket az útmutatókat. Aztán a következő az, hogy nézzük meg, hogy ilyen mély a víz, hogy járnak-e hajók, nézzük meg, hogy hol vannak a mentőszolgálatok, hogyha van ilyen elérhető mentőőr, és utána következő pedig az, hogy nézzük meg saját magunkat, és őszintén, tehát mennyire tudunk biztosan úszni, mennyire érezzük jól magunkat, mert hogy az sem mindegy, hogyha a fejünk fáj, vagy a hasunk fáj, akkor semmiképpen nem menjünk bele a vízbe, ha bármilyen fájdalmunk, vagy ha nem érezzük jól magunkat. Milyen a hőmérséklet, milyen a víznek a hőmérséklete. Nem véletlenül szoktuk azt mondani, hogy fokozatosan menjünk a vízbe, hiszen nagyon sokszor a nagyon meleg víz, vagy nagyon meleg levegő, de esetleg hideg víz, az problémákat okozhat, hogyha bemegyünk a vízbe.
1: A vízimentők munkája fontos. Hogyan lehet hozzájuk csatlakozni, és milyen feltételek szükségesek ehhez?
2: Hát mindenkinek ajánlom ezt a munkát, mert alapvetően az a célunk, hogy aki nem tud úszni, azt tanítsuk meg úszni, és aki tud úszni, abból pedig legyen vízimentő, mert hogy alapvetően ez egy technika. Tehát ne az tartson bennünket vissza, hogy esetleg kicsit nagyobb a potting, vagy sose voltunk elsők tornaórán. Itt nagyon könnyen meg lehet tanulni, hiszen nyilván kell hozzá egyfajta nagyon-nagyon biztos úszástudás, hogy érezzük a vizet, hogy ne féljünk esetekbe, de ezeket lehet tanulni és lehet fejleszteni. Úgyhogy ha erre bárki úgy érzi, hogy van kedve, akkor megnézhet akár egy tréningünket, eljöhet egy-két alkalommal velünk gyakorolni, és hogyha továbbra is úgy érzi, hogy ez érdekes, akkor pedig el lehet végezni a különböző tanfolyamokat, amivel aztán velünk a tóra is felidelheti a vizet.
1: Ezzel kapcsolatban még egy információ. A Neufelder See lajtaújfalui tavon nyílt meg Burgenland első ingyenes úszóbója kölcsönző helye. A 10 bója biztonságot nyújt az úszóknak, és mindenki használhatja őket. Solmeyer Kingával az interjút gyakornokaink, Knotzer Liza és Makó Sávai Soma Vitéz készítették. A Közép-Burgenland-Rosalia régióban az idei év első felében nagyjából 7%-kal nőtt a vendégéjszakák száma. Sok látogatót vonz a Lutzmannsburg Locsmándi Sonnenterme gyógy- és élményfürdő, a Vörösboros fesztiválok, valamint az Oberpullendorf felső-pulyai járásban szervezett hajtánytúra is. Günther Glöckl, a helyi hajtányozás ügyvezetője, derülátó. Új látogatói rekordot várnak. Ennek egyik oka, hogy egyre több vendég érkezik Magyarországról, Csehországból és Szlovákiából, emellett pedig sikeresnek bizonyult egy magyarországi reklámkampány is. A Lutzmannsburg Locsmándi Sonnenterme szintén erős első fél évről számol be, akik a jövőben új attrakciók bevezetését is tervezik. A térség hosszabb távú erősítésében a túrázásnak is kiemelt szerepet szánnak. A régió a jövő egyik kulcs témájaként kezeli a gyalogos kirándulás fejlesztését. Bécs város vezetése évek óta szeretné csökkenteni az autóforgalom arányát, a trend azonban már csaknem másfél évtizede alig változik. A témában Palágyi Zsófia összefoglalta a legfontosabbakat.
0: Bécsben rendszeresen felmérik, hogyan közlekednek az emberek, és a számok azt mutatják, hogy a 2000-es évek közepe óta nagyjából nem változott az autóval megtett utak aránya. Stabilan olyan 26% körül van. Egy bécsi közlekedés kutató szerint sokan erősebben érzik úgy, hogy autóra vannak rákényszerülve, mint amennyire ez a mindennapokban tényleg indokolt lenne. Pedig sok esetben lennének környezetkímélőbb alternatívák is, csak ezek nem mindig elég jól elérhetők, vagy egyszerűen nem elég vonzóak. Hiába erős és szinte folyamatosan használható a bécsi tömegközlekedés, a város célja, vagyis hogy 2025-re 20%-ra csökkentsék az autó részarányát, egyelőre nem látszik teljesülni. Közben a közlekedés a városi üvegházhatású kibocsátások jelentős részért felel, vagyis ez továbbra is fontos klímavédelmi kérdés. A város korábbi közlekedési felelőse szerint a legnehezebb pont az ingázás. Sokan szívesen váltanának, de a csatlakozások, illetve az úgynevezett utolsó kilométer, tehát a megállótól a célpontig vezető szakasz, több helyen még nem elég kényelmes. Pozitívumként viszont azt emeli ki, hogy a biciklizés érezhetően erősödött, ebben pedig a közbringa rendszernek is szerepe volt. Ma már nagyjából minden tizedik városi út kerékpárral történik. A volt tanácsnok ugyanakkor azt mondja, még mindig aránytalanul sok közterület jut az egyéni autózásnak. Szerinte több tempó 30-as övezetre, kevesebb felszíni parkolóra és több közösségi térre lenne szükség. Közben napirenden maradt a vitatott Lobau alagút ügye is. A korábbi városi politikus úgy látja, a gyorsan növekvő Donaustadt jobb közlekedési kapcsolataihoz akár szükség is lehet erre a projektre. Ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a városi infrastruktúra fejlesztéseket összehangoltabban és gyorsabban kellene végigvinni.
1: Időjárás. A továbbiakban napos és kellemesen meleg lesz az idő. Éjszaka is többnyire derült marad az ég. A hőmérséklet 17 és 12 fok közé hűl. Holnap, vagyis vasárnap, kezdetben időnként kisüt a nap, majd a nap folyamán fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délután és este elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A záporoktól és zivataroktól eltekintve gyenge marad a szél. Többfelé párás, füllett, helyenként kifejezetten meleg idő várható. A csúcshőmérséklet 28 és 32 fok között alakul. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Holnap este újra várom Önöket. Addig is szép hétvégét és további jó rádiózást kívánok!